dai poriro u tenambiri ai ikatuta wa ore momomiri ore mba erupu tenawi roña nyuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarumi ura heine ponawa nyanemba ewa hambu ete tame wawa rehebe oreniko puho esa son pete ipuho e heko piro iwa maimavera jere hapuenda usupe.